ko tarjege jo kumbakare alasi o ni don dilgenje mendage bo sera ulane arsito radio arc-en-ciel arsi jo ses gun chamena or taru la tag arsi de kunundum gara ga togo tenina jisulanu jinga roselil matam togo jengro norbe.